0: saluto da Candy Candy a Radio Animati, anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.
1: Mindegy kép regény, olyan egy út.
2: A déli péntekén, a táj sehol se rút.
3: Tartottunk vízen és szárazon, a házi gazdalán. Repülünk szárnyalon, akár a sasmalán.
4: Paula,
5: Géza,
6: Máris,
7: Krista és Lüke Aladár.